0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

DJ. So listen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: mesét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Berobban a parlagfű szezon, nem lesznek kancellárok a szakképzésben, egyre kevesebb étterem működik, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások, ezt ígérte Vitézy Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon. Az MBH Bank elemzése szerint tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019. évi adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni, rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénzre. Túlnyomóan derült időnk van, legfeljebb kora este nyugat felől érkezhetnek felhők, csapadék nem lesz. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére gyengül a légmozgás. Holnap folytatódik a száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a kisalföldön marad meg az élénk szél. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken már tart a hőségriadó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Kosarasoké a szolnoki belváros. Új parkoló és városi erdő épül. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fockter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Új fűnyíró traktor segíti a Szolnoki Turisztikai Központ zöld területeinek gondozását, írja a szoljon.hu. A több hektáros területet eddig főként kézi erővel tartották rendben, az új géppel azonban gyorsabban és hatékonyabban végezhetik el a munkát. A fűnyíró traktort két önkormányzati képviselő összesen 2 millió forintos támogatásából szerezték be. A fejlesztésnek köszönhetően könnyebb lesz karban tartani a parkot és a tábor környezetét, amelyet rendszeresen gyerekcsoportok és más látogatók is használnak. A támogatás részeként 10 sörpadot is beszereznek, hogy kényelmesebb környezet fogadja az érkezőket. A központ fenntartói további fejlesztéseket is terveznek. Zajlik a FIBA 3x3 Nemzetek Ligája szolnoki fordulója a tiszai hajósok terén. A szoljon.hu emlékeztetett, a jubileumi 10. nemzetközi kosárlabda fesztiválon összesen 24 válogatott lép pályára 84 mérkőzésen. A torna olimpiai kvalifikációs pontokat ér, ezért fontos állomása a nemzetközi 3x3-as kosárlabdának. Szolnoki már 10. alkalommal adott hont a rendezvénynek. Első körben az U23-as válogatottak mérkőzéseit rendezik, majd július 31-e péntektől az U21-es csapatok veszik át a főszerepet. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: A Fiumei úti iskola mellett megkezdődött egy új parkoló és közpark építése Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A beruházás során a korábbi faházak helyén 66 férőhelyes parkolót alakítanak ki, a terület közepére pedig egy miavaki erdőt telepítenek. Ez egy kis területű, sűrűn beültetett városi erdő, amely gyorsabban fejlődik a hagyományos erdőknél. A munkálatok várhatóan 10 hétig tartanak. A fejlesztéssel egyszerre szeretnék bővíteni a parkolási lehetőségeket és növelni a belváros zöld felületeit. Egy 79 éves nő mobiltelefonját lopta el egy férfi egy szolnoki bevásárlóközpontban. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, hogy az idős asszony elmondta az ismeretlennek, hogy a készülékét szervízbe viszi. A férfi ekkor felajánlotta, hogy segít beadni a telefont, elkérte azt, majd elfutott vele. A rendőrök rövid időn belül a helyszín közelében elfogták az 53 éves nagykörűi férfit. A mobiltelefont megtalálták nála, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. a férfit lopás vétsége miatt hallgatták ki. Tovább csökkenhet a Tisza vízszintje a tartós szárazság miatt, tudta meg a szoljon.hu. A Tiszatóban is egyre kevesebb a víz, ezért a vízügy kiskörén kevesebb vizet enged tovább a folyóba. Emiatt Szolnoknál várhatóan új rekordot ér el az alacsony vízállás, amely akár mínusz 305 cm is lehet. A vízügy szerint a vízszintet fokozatosan csökkentik, hogy minél tovább megőrizzék a Tiszató vízkészletét. Ha közben több víz érkezik a folyóba, vagy műszaki probléma adódik, módosíthatják vagy leállíthatják az intézkedést. A hétfői erős szél miatt 23 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun Szolnok megyében, tudatta a katasztrófa védelem. A károk 15 települést érintettek. A legtöbb helyen kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést, vagy udvarokra dőltek. Szolnokon 5, Jászberényben pedig 4 helyszínen dolgoztak a tűzoltók. Újszászon egy kidőlt fa elektromos vezetéket szakított le, Kisújszálláson távközlési kábel sérült meg, Törökszentmiklóson pedig egy parkoló autó rongálódott meg. A tűzoltók minden helyszínen megszüntették a veszélyt, személyi sérülés nem történt. Átmenetileg bezár több kulturális intézmény Túrkevén. A szoljon.hu összegezte, hogy a Madarász Károly Művelődési Ház, a Korda Sándor Színházterem és a Városi Könyvtár is nyári szünetet tart hétfőtől. A bezárás ideje alatt sem a könyvtár, sem a mozivetítések, sem a művelődési ház programjai nem elérhetők. Az intézmények augusztus 9-én nyitnak újra, addig a dolgozók szabadságukat töltik. Jogerősen elítélték azt a 37 éves férfit, aki ittasan bombával fenyegetőzött Szolnokon, számolt be a szoljon.hu. A férfi telefonon azt állította, hogy bomba van a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban. A bejelentés miatt kiürítették a buszpályaudvart, a Pelikán bevásárlóközpontot és a polgármesteri hivatalt, de a rendőrök sehol sem találtak robbanó szerkezetet. A hamis riasztás miatt több mint 100 embernek kellett elhagynia az épületeket. A bíróság a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
4: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatóság eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Ma elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. Térségünkben nappal 32-34 fokos maximumokra számíthatunk, majd a hétvégére a közel 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Éjjel minimum 17-19 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén. Július 29-e van, szerda, Márta Flóra napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Black Eyed Peas, aztán a Bagosi Brothers Company, majd a Spice Girls jön, és jöhet a közlekedési info is, ha már is van. 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29. Szerda, a tigrisek világnapja. Az ünnep célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tigris sajnos veszélyeztetett faj. Még ma is gyakori, hogy ezek a vadon élő példányok orvadászok áldozatául esnek, ami visszafordíthatatlan károkat okoz az állományukban. És hát nem feltétlenül ide kapcsolódik, de így ahogy ránézek erre a gyönyörű csíkos nagymacskára, eszembe jut a malái tigris is. Gyermekkorom egyik hát nagy slágere volt a Sandokan című sorozat. Sorozat volt vagy film? Aki tudja a pontos választ, akár ezt is megírhatja 0620 55 55 155. Azért bizonytalanodtam el, mert láttam moziban is, de szerintem mindkettő. Ha közlekedési hír van, azt is várom. Közben jön az Atomic Kitten és a The Tide is High a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi még úgy elviselhetőbb nap volt, viszont ma már 29-35 fok között lesz a maximum, és nem látszik a vége. Holnap 32-37, pénteken 34-39. Ha minden igaz, a jövő hét közepén jön egy hidegfront, ami véget vet a forróságnak. Részletes időjárás jelentés a hírekben rögtön 6:30. Mindjárt Fábián Juli és Zubenkör közöse szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Megújult a tiszakürti egészségház teteje. Nyáron is veszélyt jelent a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészülhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Befejeződött a tiszakürti egészségház tető felújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. Az intézmény Tiszakürt mellett tiszainoka és nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását is biztosítja. Az épületben házi orvosi és fogorvosi ellátás, valamint védőnői szolgálat működik. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés. Figyelmeztet a katasztrófavédelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba.
3: A közelmúltban Szolnokon is egy szénmonoxid érzékelő jelzése előzött meg mérgezést. Egy kolozsvári úti lakásban 3 ember menekült meg, miután a készülék időben megszólalt.
1: Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő is alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időnk lesz. 11-19 fok közötti a reggel, de az éjszakák is melegszenek, mint ahogy a nappalok is. Ma 29-35, holnap 32-37, pénteken már 34-39 fokos forróságra van kilátás. Jönnek közben a hűsítő slágerek, James Blunté is egy ilyen, nagyon kellemes, megnyugtató, picit meditatív. A címe pedig 1973 a Besten.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Jó reggelt kívánok július finisében, és kitartást az újabb hőkupolához, forrósághoz. A kánikuláról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben mindjárt 7 óra, a következő órában pedig hozom többek között a Flip the Script slágerét. És jön az Edda klasszikusa is, Lotfi Begijéktől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Megújul a szolnoki vasútállomás. Ősi csontok kerültek elő a Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át, és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Újabb csontmaradványokat hozott felszínre a Tisza rekord alacsony vízállása, számolt be a szoljon.hu. A leletekre egy természetfotós bukkant, aki eredetileg az alacsony vízszintet indult megörökíteni. A folyómederben és a parton nagy mennyiségű csontot talált. Méretük alapján a maradványok nagy valószínűséggel a már kihalt őstuloktól származhatnak, de ezt további vizsgálatokkal kell megerősíteni. A pontos lelőhelyet nem hozták nyilvánosságra. A csontok a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeumba kerülnek a megtalálás helyének adataival együtt. A szakemberek ott folytathatják a maradványok vizsgálatát és pontosíthatják azok eredetét. Nyárias hőség a jellemző környékünk időjárására. A meteorológiai előrejelzések szerint sok napsütésre, alig felhőségre és 31-34 fok körüli nappali csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A csapadék esélye rendkívül alacsony. A reggeli órákban is egyre enyhébb lesz az idő, a hőmérséklet többnyire 20 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
4: slágerei. Autókázzunk Nellyvel, legalábbis az amerikai rapper ezt kéri. Ride with me, jön az ausztrál Savage Garden, és énekel Pink is. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ha dugó, baleset van autókázás közben, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155, ugyanitt a Mártákat, a Flórákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
3: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29-e van. Ma már az AI korát éljük, de 2015-ben ekkor jelent meg a Windows 10, illetve korábban többször is erre a napra esett a Hungaroring Magyar Nagydíj. 2012-ben és 2018-ban is vasárnap volt július 29-e, és mindkét versenyt Lewis Hamilton nyerte. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Pink folytatja a Stupid Girls-zel a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék. Stupid.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rögtön 7:30, jó reggelt, hogy meddig tart a kánikulás, most még pontosan nem nagyon tudjuk megmondani. Ha minden igaz, a jövő hét közepéig biztosan forróság lesz. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán a Finn Bonfunk MC-s folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Változás a kunmadarasi házi orvosoknál. Új horgászhelyek a bátszalókon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Átmenetileg változik az ügyintézés a kunmadarasi házi orvosi körzetekben. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A két praxis asszisztensei felváltva mennek szabadságra, ezért augusztus közepéig egy munkatárs végzi mindkét körzet telefonos és adminisztrációs feladatait. Emiatt hosszabb várakozási időre kell számítani. A változás a betegellátást nem érinti. A házi orvosi rendelések a megszokott rend szerint folytatódnak. A szabadságolás első időszaka július végéig tart, majd augusztus 3-ától 14-ig a másik asszisztens lesz távol. A rendelők erre az időszakra a betegek türelmét kérik. További horgászhelyeket alakítanának ki a Tiszatónál, a bátszalókon. Tudta meg a szoljon.hu a MOHOZ tiszatavi kirendeltségétől. Azt tervezik, hogy a jakt kikötőtől a nagykunsági főcsatorna irányába egy csaknem 1 kilométeres partszakaszon 16-18 új állást alakítanak ki. Ezeket az Erzsébetligetnél már meglévő horgászhelyekhez hasonlóan építenék meg, és ingyenesen lehetne használni őket. A fejlesztés egyelőre előkészítés alatt áll. Tavasszal már 20 új horgászhelyet adtak át az Abátszalóki medencében. A hosszabb távú tervek szerint tovább növelnék a szabadon használható horgászhelyek számát a Tiszató középső részén. Ismét erősödik a nyári felmelegedés térségünkben. A Hungaromet előrejelzései alapján a nappali csúcshőmérséklet már 30-33 fok körül alakulhat, és a következő napokban tovább fokozódhat a meleg. A napsütés lesz meghatározó, csak kevés gomoly vagy fátyolt felhő zavarhatja meg az eget. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A záporok és zivatarok esélye minimális.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 29-én szerdán. Sok boldogságot a névnapos Flóráknak, Mártáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 72 éve ezen a napon jelent meg először a Gyűrűk ura. Ma 45 éve kötött házasságot Károly herceg, a mai Károly király és Lady Diana. Ma ünnepli 45. születésnapját Fernando Alonso spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. ...1994-ben ezen a napon Amerikában bemutatták a Jim Carrey főszereplésével készült a Mask című vígjátékot, amely az Ace Ventura állati nyomozó után már a komikus második kasszasikere volt a 94-es év során. A sort a 73-as születésű Vénia Morris zárja, ő a Boyz II Men énekegyüttes tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Csak idézőjelben a szokásos M1-es felújítás. Ezen kívül nincs baleset, és nem tudok dugóról sem. Ha valaki máshogy látja, írja meg 0620 55 55 155, rögtön 8 óra. Jó reggelt kívánok! A következő órában biztosan itt lesz Rúzsa Magdi. És a Dario G is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Megújult a tiszakürti egészségház teteje. Nyáron is veszélyt jelent a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészülhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Befejeződött a tiszakürti egészségház tető felújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. Az intézmény Tiszakürt mellett Tiszainoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását is biztosítja. Az épületben házi orvosi és fogorvosi ellátás, valamint védőnői szolgálat működik. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés. Figyelmeztet a katasztrófavédelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba. A közelmúltban Szolnokon is egy szénmonoxid érzékelő jelzése előzött meg mérgezést. Egy kolozsvári úti lakásban 3 ember menekült meg, miután a készülék időben megszólalt. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Úgy tűnik, nem tagadhatom, néhány nap nem az én napom, sokkal jobb nekem éjszaka, azt gondolom. Valami ilyesmi, magyarra fordítva az At Night szövege. Jön a Shakedown dala, amely az éjszakai életet, a bulizást népszerűsíti, de így a kánikula elején valóban jobb lehet éjszaka, aztán már az éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek lesznek a forróságban. Kitartást kívánok hozzá, ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szó szerint tombol a nyár, na és itt a fesztivál szezon is. Veszprém megyében a Balaton felvidéken tart a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt Petenden nagyobb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat óvatosan! Ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155 a Rizzle Kicks folytatja a szerda reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék. Yes!

Best FM, a legjobb zenék. Újból itt a hőség, a forróság. Holnap éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. És itt az újabb hírösszefoglaló ideje is. Rögtön 8:30. Jó reggelt.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Megújul a szolnoki vasútállomás. Ősi csontok kerültek elő a Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Újabb csontmaradványokat hozott felszínre a Tisza rekord alacsony vízállása, számolt be a szoljon.hu. A leletekre egy természetfotós bukkant, aki eredetileg az alacsony vízszintet indult megörökíteni. A folyómederben és a parton nagy mennyiségű csontot talált. Méretük

0: Alapján a maradványok nagy valószínűséggel a már kihalt őstuloktól származhatnak, de ezt további vizsgálatokkal kell megerősíteni. A pontos lelőhelyet nem hozták nyilvánosságra. A csontok a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeumba kerülnek a megtalálás helyének adataival együtt. A szakemberek ott folytathatják a maradványok vizsgálatát és pontosíthatják azok eredetét. Nyárias hőség a jellemző környékünk időjárására. A meteorológiai előrejelzések szerint sok napsütésre, alig felhőségre és 31-34 fok körüli nappali csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A csapadék esélye rendkívül alacsony. A reggeli órákban is egyre enyhébb lesz az idő, a hőmérséklet többnyire 20 fok közelében alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
4: Yeah, you do too.
3: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a forróság, közeleg a hétvége is, de már most nagy a dugó az M7-esen a Balaton irányába. Martonvásár előtt 5-6 kilométeren torlódik a pálya. Ha valaki tudja az okát, írja meg 0620 55 55 155. A Nightcrawlers dala is itt van. Push the feeling on a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tündítől jött a megfejtés az M7-es dugóra, a Martonvásárnál a Balaton felé fákat vágnak ki, ezért egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres a torlódás. Köszönjük, Tündi, jó utat neked, kitartást! Ha pedig további közlekedési infó van, jöhet a 0620 55 55 155-re, és jön a Love Generation is, Bob Sinclair slágere majd 9 után. És hozom a halott pénzt is. Még egyszer hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Változás a kunmadarasi házi orvosoknál. Új horgászhelyek a bátszalókon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Átmenetileg változik az ügyintézés a kunmadarasi házi orvosi körzetekben. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A két praxis asszisztensei felváltva mennek szabadságra, ezért augusztus közepéig egy munkatárs végzi mindkét körzet telefonos és adminisztrációs feladatait. Emiatt hosszabb várakozási időre kell számítani. A változás a betegellátást nem érinti. A házi orvosi rendelések a megszokott rend szerint folytatódnak. A szabadságolás első időszaka július végéig tart, majd augusztus 3-ától 14-ig a másik asszisztens lesz távol. A rendelők erre az időszakra a betegek türelmét kérik. További horgászhelyeket alakítanának ki a Tiszatónál, a bátszalókon. Tudta meg a szoljon.hu a MOHOZ Tiszatavi kirendeltségétől. Azt tervezik, hogy a jakt kikötőtől a nagykunsági főcsatorna irányába egy csaknem 1 kilométeres partszakaszon 16-18 új állást alakítanak ki. Ezeket az Erzsébetligetnél már meglévő horgászhelyekhez hasonlóan építenék meg, és ingyenesen lehetne használni őket. A fejlesztés egyelőre előkészítés alatt áll. Tavasszal már 20 új horgászhelyet adtak át az Abátszalóki medencében. A hosszabb távú tervek szerint tovább növelnék a szabadon használható horgászhelyek számát a Tiszató középső részén. Ismét erősödik a nyári felmelegedés térségünkben. A Hungaromet előrejelzései alapján a nappali csúcshőmérséklet már 30-33 fok körül alakulhat, és a következő napokban tovább fokozódhat a meleg. A napsütés lesz meghatározó, csak kevés gomoly vagy fátyol felhő zavarhatja meg az eget. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A záporok és zivatarok esélye minimális.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hűsítő üzemmódba kapcsolunk a French Affair-rel, My Heart Goes Boom, jön a Backstreet Boys és a We've Got It Going On, Altranati a Freewell, Fatboy Slim, elsőként pedig Mary J. Blige, Family Affair, 5 perccel múlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 1997. március 31-e pontos dátum, amikor Altra Nati, az amerikai énekesnő, producer, Free című most érkező dala megjelent, a neves Billboard magazin pedig a 100 legjobb dance dal listáján az 50. pozícióba sorolta a felvételt.

Best FM a legjobb zenék. Két helyen is 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Az egyik ilyen az M0-ás az M1-es felé Vecséstől, illetve az M5 Budapest felé Kakucs előtt. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót hívható SMS Viber számunkra várom, 0620 55 55 155. A Hands On, előtte még a New Level Empire és Wolf Kati, most pedig a French Affair jön itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Brutális hőség vár ránk a következő egy hétben. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 10 óra. Jó reggelt, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól. És valóban ma még úgy tűnhet, hogy minden rendben, bár már ma is 35 fokig emelkedhet a maximum, de ez egyre csak fokozódik, úgyhogy üldögéljünk együtt egy hűs, vízes és tövében. Jön a TLC is a Waterfalls-zal, de csak a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Megújult a tiszakürti egészségház teteje. Nyáron is veszélyt jelent a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészülhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Befejeződött a tiszakürti egészségház tető felújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. Az intézmény Tiszakürt mellett tiszainoka és nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását is biztosítja. Az épületben házi orvosi és fogorvosi ellátás, valamint védőnői szolgálat működik. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés. Figyelmeztet a katasztrófavédelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba. A közelmúltban Szolnokon is egy szénmonoxid érzékelő jelzése előzött meg mérgezést. Egy kolozsvári úti lakásban 3 ember menekült meg, miután a készülék időben megszólalt. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes, napos nyári idő várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 perccel 10 után a The Wantedhoz csatlakozom. Glad You Came, örülök, hogy jöttél, és annak is, hogy együtt töltjük a szerda délelőttöt, munkahelyen, útközben, vagy a vízparton. Amit biztosan ígérhetek, hűsítő slágerek, például a Mojo-tól, Manu Chao-tól vagy Tupac-től, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Bongo Bongo alá, francia-spanyol Manu Chao debütáló albumának 98-as slágerével hangolódunk a forróságra, na és egy kis behűtött jéggel.

0: Esztefem, a legjobb zenék az M0-áson az M1-es felé Vecsés magasságában. A külső szalagkorlát javítása miatt lezártak egy sávot, a torlódás 7-8 km per pillanat. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál, kátyúznak a külső sávon, ott 3-4 km a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, a végén időjárás jelentés, Hőkupola Edition. 11 után pedig zenél nekünk többek között a Jamiroquai. És jön a Kelemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli riadókészültség lépett életbe az aszály miatt. A táplálkozás is segíthet a hőségben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyen az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. A hírek végén már is mondom a részleteket az időjárásról. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kegyetlen nyár, zenében is jön az Aesop Bass és a Cruel Summer, és csodálatos a címe az Aerosmith dalának, Amazing. A megoldás az aszályra pedig Justin Timberlake a Cry Me a River-rel. Hát jó lenne, ha sírna egy kis Dunát, Balatont, Velencei tavat. 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést! Max Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék 1993-ban folytatjuk. Akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albuma rajta olyan slágerekkel, mint a Crying, a Crazy vagy a most érkező Amazing. A dal az énekes Steven Tyler korábbi súlyos drog és alkohol függőségéről, az abból való felépülésről, a tiszta életről és a második esélyről szól.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé Martonvásárnál fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a pálya most is torlódik pár kilométeren. Dolgoznak az M5-ösön és Budapest felé Újhartyán térségében kátyúzás miatt a külső sávot lezárták, ott is 4-5 kilométer a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10 év.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél indul a Best délután, kivételesen Horival, Majoros Ritának jó pihenést kívánunk. Hori pedig Naughty Boy La La La című dalával indítja a playlistet. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. Lassan itt a parlagfű pollen szezon, kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Elmúlt Dél, Majoros Rita szabadságon, úgyhogy megpróbálok helyette egy kis jó kedvet teremteni a legjobb zenékkel, itt szerdán a munka mellé. Itt lesz velem DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez, a kezdés pedig Naughty Boy-é, ez a La La La. Rádiózzunk együtt, óvatosan az utakon, hogyha info lenne, dobja valaki.
0: Best FM, a

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt. Szép napot mindenkinek! Július 29-e van szerda, az utolsókat rúgjuk a júliusból, de a melegből még ki fog nekünk járni, ugyanis a holnapi naptól hőségriasztás lép életbe, visszatér a kánikula, és rá is pillantok a telefonomra, hogy mit jelent ez hőmérsékletben. Hát holnapra 35-öt mond, aztán péntektől egészen hétfőig 36 fok lesz, és kedden meg szerdán a jövő héten 37 fokot ír most az előrejelzés. Azért ez nem kis dolog, olyan meleg van, mint a Vadnyugaton nagyjából. Érezzük is úgy magunkat a folytatásban, most így az ebédidő mellé hozom Will Smith-t, és ez a Wild Wild West most itt a Best.

Best of FM a legjobb zenék, ez volt a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-tól. Kicsit nézünk körül az ország útjain, hát továbbra is az autópályáinkon munkálatok és terelések nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán megszokhattuk, hogy Budapest felé vezető oldalon Komárom és Biatorbágy között, ez így van. Aztán az M3-as autópályán szintén Budapest felé vezető oldalon Bakh térségében van egy fix terelés, a 40-es kilométernél 5 km hosszan torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópályán kettő is van, mind a kettő Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében a 41-es kilométernél itt egy 3 kilométeres torlódás van, mert kátyúzzák az utat, aztán a másik pedig Kecskemét elkerülő szakaszán van, a 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, a torlódás itt is több mint 3 kilométeres, aztán az M7-es autópályán is van Letenye felé vezető oldalon Martonvásár térségében egy fakivágás, a 31-es kilométernél torlódás alakult ki, ami meghaladja a 8 kilométert, aki teheti Tárnoknál a 7-es főúton tud egy kicsit csalni, és akinek bármilyen infója van, amivel kiegészíteni ezt, azt tegye. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, mint pedig egy rövid szünetet tartunk, aztán az anyósülésre beül mellénk Király Viktor, és hozza majd a szólót.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatjuk a délutánt a legjobb zenékkel, a munka mellé meghozza a jó hangulatot majd az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A felelős ivóvíz felhasználásra figyelmeztetnek a vízművek. Életbe lépett a vagyon visszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Nyakunkon a hőhullám. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk az UV védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél a hőkuta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvös helyre és hívjunk mentőt. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek, több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy autómosás. A közületi fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására pedig ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni. Életbe lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Kritikus lesz a következő egy hét hallgazdálkodás szempontjából a Velencei tónál, ezt a MOHOZ kirendeltség vezetője közölte. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, jelenleg a vízminőséggel nincs baj, de a szélcsendes hétvége gondot okozhat az oxigén szintben, ami lokális halpusztulást okozhat. A vízügy közölte, hogy egy cseppeső sem várható a következő napokban a Velencei tónál, jelenleg 33 cm-es a vízállás. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban, a tragédia a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontnál történt, a baleset körülményeit vizsgálja a hatóság. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül, a Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad, 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Túl vagyunk már a hét felén, úgyhogy nem kell sokat kibírni a munkába, csak ez a délután meg még kettő nap, úgyhogy ez el fog szaladni, főleg, hogyha közben a legjobb zenéket hallgatjuk. Július 29-e van szerda, és dübörögni fog majd Nelly Furtadótól az I'm Like a Bird, a kezdés pedig a pop divájáé Madonna jön, és szól az American Pie, rádiózunk együtt.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 29-e van szerda, a névnaposok, a Flórák és a Márták. A születésnaposok között pedig a most is aktívan autóversenyző Fernando Alonsót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mi pedig mozgásban maradunk. Jön a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, az M People-től. Ez a Moving On Up itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, egy gyönyörű dal a 90-es évekből, ez volt az All For One-tól az Icewear, szép napot mindenkinek, jönnek a legjobb zenék továbbra is, hogy földobják a munkaidőt, egy rövid szünet, aztán Naida Alival és a Rapture-rel megyünk is tovább itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak úgy rohan az idő, hamarosan 2 óra lesz, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream-mel érkezik majd a tesópár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jön a harmadfokú hőségriasztás, aszályvédelmi intézkedések léptek életbe, megkezdődik a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől egészen jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A meteorológiai előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meghaladja a 27-29 Celsius fokot, ezért az országos tisztifőorvos a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelt el. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon sok folyadékot, lehetőleg vizet, kerülje a tűző napot 11 és 15 óra között, és ne végezzen megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. A nagy szárazság miatt a szabadtéri tűzgyújtást is ajánlott mellőzni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az aszályindex, a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadékhiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szikrázó napsütés és betonba döngölő meleg van, úgyhogy abszolút mediterrán a feeling, úgyhogy zenei szempontból is most ebbe fogunk kicsit belekóstolni, ugyanis itt lesz velem Shakira a Lokával, na meg a Bombon is hozza a Viva Espanyát hamarosan, a kezdés pedig az Atomic Kittennél, ez a Tide is High, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
2: Best FM, a

Vesztetem a legjobb zenék, a duetteknek mindig van valami extra varázsa, főleg, hogyha két testvérpár áll össze. Ezt tette Michael Jackson és Janet Jackson, a 90-es évekből hozzák most el a Screamet ide a Bestre.

Kesztefem a legjobb zenék. Britney-től volt ez a Crazy. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem már a Pussycat Dolls dalát. A hash-hash-sal jönnek majd a csajok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. Az első emelet dalát dolgozták át zseniálisan. Magunk mögött hagyjuk a feldolgozásokat, és visszatérünk a 2000-es évek felejthetetlen slágereihez. A folytatásba egy olyan dal jön, ami szerintem a fesztivál korszak első mérföldkövét rakta le, ha lehet így mondani. Eric Pitz érkezik, és a Pajo most ide a Bestre.

0: West FM. A legjobb a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Kosarasoké a szolnoki belváros. Új parkoló és városi erdő épül. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Focskter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Új fűnyíró traktor segíti a Szolnoki Turisztikai Központ zöld területeinek gondozását, írja a szoljon.hu. A több hektáros területet eddig főként kézi erővel tartották rendben, az új géppel azonban gyorsabban és hatékonyabban végezhetik el a munkát. A fűnyíró traktort két önkormányzati képviselő összesen 2 millió forintos támogatásából szerezték be. A fejlesztésnek köszönhetően könnyebb lesz karbantartani a parkot és a tábor környezetét, amelyet rendszeresen gyerekcsoportok és más látogatók is használnak. A támogatás részeként 10 sörpadot is beszereznek, hogy kényelmesebb környezet fogadja az érkezőket. A központ fenntartói további fejlesztéseket is terveznek. Zajlik a FIBA 3x3 Nemzetek Ligája szolnoki fordulója a tiszai hajósok terén. A szoljon.hu emlékeztetett, a jubileumi 10. Nemzetközi Kosárlabda Fesztiválon összesen 24 válogatott lép pályára 84 mérkőzésen. A torna olimpiai kvalifikációs pontokat ér, ezért fontos állomása a nemzetközi 3x3-as kosárlabdának. Szolnoki már 10. alkalommal ad otthont a rendezvénynek. Első körben az U23-as válogatottak mérkőzéseit rendezik, majd július 31-e péntektől az U21-es csapatok veszik át a főszerepet. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: A Fiumei úti iskola mellett megkezdődött egy új parkoló és közpark építése Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A beruházás során a korábbi faházak helyén 66 férőhelyes parkolót alakítanak ki, a terület közepére pedig egy miavaki erdőt telepítenek. Ez egy kis területű, sűrűn beültetett városi erdő, amely gyorsabban fejlődik a hagyományos erdőknél. A munkálatok várhatóan 10 hétig tartanak. A fejlesztéssel egyszerre szeretnék bővíteni a parkolási lehetőségeket és növelni a belváros zöld felületeit. Egy 79 éves nő mobiltelefonját lopta el egy férfi egy szolnoki bevásárlóközpontban. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, hogy az idősasszony elmondta az ismeretlennek, hogy a készülékét szervízbe viszi. A férfi ekkor felajánlotta, hogy segít beadni a telefont, elkérte azt, majd elfutott vele. A rendőrök rövid időn belül a helyszín közelében elfogták az 53 éves nagykörűi férfit. A mobiltelefont megtalálták nála, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. A férfit lopás vétsége miatt hallgatták ki. Tovább csökkenhet a Tisza vízszintje a tartós szárazság miatt, tudta meg a szoljon.hu. A Tiszatóban is egyre kevesebb a víz, ezért a vízügy kiskörén kevesebb vizet enged tovább a folyóba. Emiatt Szolnoknál várhatóan új rekordot ér el az alacsony vízállás, amely akár mínusz 305 cm is lehet. A vízügy szerint a vízszintet fokozatosan csökkentik, hogy minél tovább megőrizzék a Tiszató vízkészletét. Ha közben több víz érkezik a folyóba, vagy műszaki probléma adódik, módosíthatják vagy leállíthatják az intézkedést. A hétfői erős szél miatt 23 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun Szolnok megyében, tudatta a katasztrófavédelem. A károk 15 települést érintettek. A legtöbb helyen kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést, vagy udvarokra dőltek. Szolnokon 5, Jászberényben pedig 4 helyszínen dolgoztak a tűzoltók. Újszászon egy kidőlt fa elektromos vezetéket szakított le, Kisújszálláson távközlési kábel sérült meg, Törökszent Miklóson pedig egy parkoló autó rongálódott meg. A tűzoltók minden helyszínen megszüntették a veszélyt, személyi sérülés nem történt. Átmenetileg bezár több kulturális intézmény Túrkevén. A szoljon.hu összegezte, hogy a Madarász Károly Művelődési Ház, a Korda Sándor Színházterem és a Városi Könyvtár is nyári szünetet tart hétfőtől. A bezárás ideje alatt sem a könyvtár, sem a mozi vetítések, sem a művelődési ház programjai nem elérhetők. Az intézmények augusztus 9-én nyitnak újra, addig a dolgozók szabadságukat töltik. Jogerősen elítélték azt a 37 éves férfit, aki ittasson bombával fenyegetőzött Szolnokon, számolt be a szoljon.hu. A férfi telefonon azt állította, hogy bomba van a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban. A bejelentés miatt kiürítették a buszpályaudvart, a Pelikán bevásárlóközpontot és a polgármesteri hivatalt, de a rendőrök sehol sem találtak robbanó szerkezetet. A hamis riasztás miatt több mint 100 embernek kellett elhagynia az épületeket. A bíróság a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
4: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Ma elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. Térségünkben nappal 32-34 fokos maximumokra számíthatunk, majd a hétvégére a közel 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Éjjel minimum 17-19 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hát hadd jöjjenek, nem állok az útjukba, mi több játszom is majd a Kelemen kabátban dalát, itt lesz a Moloko, az óra elején pedig Luke Combs és a feldolgozás a Fast Car. Előtt azonban Márták Flórek boldog névnapot, ma van a szülinapja Will Wheaton színésznek és Fernando Alonso Forma 1-es világbajnoknak.
0: 102.4 Veszte.

Afrikai forróság érkezik a következő napokra a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap felhőtlen napos időre van kilátás. Csak egy-egy kósza felhő lehet az égen. Inkább a Dunántúlon élénkülhet meg majd a déli eszél. Holnap napközben 35 foknál is több lehet majd Szolnok környezetében. Szikrázó napsütéssel folytatódik majd a hét pénteken is. A reggeli hőmérséklet már 20 fok körül alakul, napközben pedig túléphetjük a 38 fokot. Esőre nincs kilátás, és pénteken már éppen hogy csak rengedezni fog a szél. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot a térségben, csupán az ország északnyugati részén lehet ennél alacsonyabb a hőmérséklet. A gomoly felhőkből egy-egy zápor zivatar előfordulhat, de ez nem lesz jelentős mennyiség. A déli eszél északnyugatira fordul, és ahogy említettem már, elérjük a 40 fokot is a térségben. A hétvége is perzselő napsütéssel telik majd, sőt a jövő hét eleje is. Szinte minden nap elérhetjük a 40 fok körüli maximumot, reggelente pedig 22-24 fok lesz majd a térségben. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete is emelkedett, ahogy a Balatoni is, 24-25 fokos vízhőmérsékletre számíthatunk, ha valaki a horvát tengerpartot veszi célba. Ott is 36 fok körül alakulnak a napi csúcsok, a tengervize pedig 24-27 fokos arrafelé. Zenéink között most a Red Hot Chili Peppers dala, az Other Side.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten itt Szolnokon FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál. A Reptárban szombaton Drone Day, egy nap a drónokról, a repülésről 10 órától. Summer Star Party a Tiszaligeti élményfürdőben szombaton 14 órától Szingvikivel, 17 órától pedig Gájert Bálinttal. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány is, Szofi, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. A zseniális Prince és a The Greatest

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közmépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton. Tápió-Bicske több pontján is korlátozások mellett lehet közlekedni. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Beregfüdő térségében a 3401-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Ezen a forró délutánon egy forró siker a Jammeric White-tól.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 102.6 A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Kosarasoké a szolnoki belváros. Új parkoló és városi erdő épül. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Focskter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Új fűnyíró traktor segíti a Szolnoki Turisztikai Központ zöld területeinek gondozását, írja a szoljon.hu. A több hektáros területet eddig főként kézi erővel tartották rendben, az új géppel azonban gyorsabban és hatékonyabban végezhetik el a munkát. A fűnyíró traktort két önkormányzati képviselő összesen 2 millió forintos támogatásából szerezték be. A fejlesztésnek köszönhetően könnyebb lesz karbantartani a parkot és a tábor környezetét, amelyet rendszeresen gyerekcsoportok és más látogatók is használnak. A támogatás részeként 10 sörpadot is beszereznek, hogy kényelmesebb környezet fogadja az érkezőket. A központ fenntartói további fejlesztéseket is terveznek. Zajlik a FIBA 3x3 Nemzetek Ligája szolnoki fordulója a tiszai hajósok terén. A szoljon.hu emlékeztetett, a jubileumi 10. Nemzetközi Kosárlabda Fesztiválon összesen 24 válogatott lép pályára 84 mérkőzésen. A torna olimpiai kvalifikációs pontokat ér, ezért fontos állomása a nemzetközi 3x3-as kosárlabdának. Szolnoki már 10. alkalommal ad otthont a rendezvénynek. Első körben az U23-as válogatottak mérkőzéseit rendezik, majd július 31-e péntektől az U21-es csapatok veszik át a főszerepet. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: A Fiumei úti iskola mellett megkezdődött egy új parkoló és közpark építése Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A beruházás során a korábbi faházak helyén 66 férőhelyes parkolót alakítanak ki, a terület közepére pedig egy miavaki erdőt telepítenek. Ez egy kis területű, sűrűn beültetett városi erdő, amely gyorsabban fejlődik a hagyományos erdőknél. A munkálatok várhatóan 10 hétig tartanak. A fejlesztéssel egyszerre szeretnék bővíteni a parkolási lehetőségeket és növelni a belváros zöld felületeit. Egy 79 éves nő mobiltelefonját lopta el egy férfi egy szolnoki bevásárlóközpontban. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, hogy az idősasszony elmondta az ismeretlennek, hogy a készülékét szervízbe viszi. A férfi ekkor felajánlotta, hogy segít beadni a telefont, elkérte azt, majd elfutott vele. A rendőrök rövid időn belül a helyszín közelében elfogták az 53 éves nagykörűi férfit. A mobiltelefont megtalálták nála, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. A férfit lopás vétsége miatt hallgatták ki. Tovább csökkenhet a Tisza vízszintje a tartós szárazság miatt, tudta meg a szoljon.hu. A Tiszatóban is egyre kevesebb a víz, ezért a vízügy kiskörén kevesebb vizet enged tovább a folyóba. Emiatt Szolnoknál várhatóan új rekordot ér el az alacsony vízállás, amely akár mínusz 305 cm is lehet. A vízügy szerint a vízszintet fokozatosan csökkentik, hogy minél tovább megőrizzék a Tiszató vízkészletét. Ha közben több víz érkezik a folyóba, vagy műszaki probléma adódik, módosíthatják vagy leállíthatják az intézkedést. A hétfői erős szél miatt 23 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun Szolnok megyében, tudatta a katasztrófavédelem. A károk 15 települést érintettek. A legtöbb helyen kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést, vagy udvarokra dőltek. Szolnokon 5, Jászberényben pedig 4 helyszínen dolgoztak a tűzoltók. Újszászon egy kidőlt fa elektromos vezetéket szakított le, Kisújszálláson távközlési kábel sérült meg, Törökszentmiklóson pedig egy parkoló autó rongálódott meg. A tűzoltók minden helyszínen megszüntették a veszélyt, személyi sérülés nem történt. Átmenetileg bezár több kulturális intézmény Túrkevén. A szoljon.hu összegezte, hogy a Madarász Károly Művelődési Ház, a Korda Sándor Színházterem és a Városi Könyvtár is nyári szünetet tart hétfőtől. A bezárás ideje alatt sem a könyvtár, sem a mozi vetítések, sem a művelődési ház programjai nem elérhetők. Az intézmények augusztus 9-én nyitnak újra, addig a dolgozók szabadságukat töltik. Jogerősen elítélték azt a 37 éves férfit, aki ittasson bombával fenyegetőzött Szolnokon, számolt be a szoljon.hu. A férfi telefonon azt állította, hogy bomba van a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban. A bejelentés miatt kiürítették a buszpályaudvart, a Pelikán bevásárlóközpontot és a polgármesteri hivatalt, de a rendőrök sehol sem találtak robbanó szerkezetet. A hamis riasztás miatt több mint 100 embernek kellett elhagynia az épületeket. A bíróság a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
4: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Ma elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. Térségünkben nappal 32-34 fokos maximumokra számíthatunk, majd a hétvégére a közel 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Éjjel minimum 17-19 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban most Fodor Attila, 2007-ben Timbaland és Kerry Hilson vezeti az angol listát, 1973-ban pedig ekkor születik a Boyz II Men tagja, Vanya Morris, 92-ben a Boomerang zenével hódítanak az End of the Road-dal. Mi a Killers-szel állunk elő most, a Human-t játszunk.
0: 102.4 West FM.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

afrikai forróság érkezik a következő napokra a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap felhőtlen napos időre van kilátás, csak egy-egy kósza felhő lehet az égen. Inkább a Dunántúlon élénkülhet meg majd a déli eszél. Holnap napközben 35 foknál is több lehet majd Szolnok környezetében. Szikrázó napsütéssel folytatódik majd a hét pénteken is. A reggeli hőmérséklet már 20 fok körül alakul, napközben pedig túléphetjük a 38 fokot. Esőre nincs kilátás, és pénteken már éppen hogy csak lengedezni fog a szél. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot a térségben, csupán az ország északnyugati részén lehet ennél alacsonyabb a hőmérséklet. A gomoly felhőkből egy-egy zápor zivatar előfordulhat, de ez nem lesz jelentős mennyiség. A déli eszél északnyugatira fordul, és ahogy említettem már, elérjük a 40 fokot is a térségben. A hétvége is perzselő napsütéssel telik majd, sőt a jövő hét eleje is. Szinte minden nap elérhetjük a 40 fok körüli maximumot, reggelente pedig 22-24 fok lesz majd a térségben. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete is emelkedett, ahogy a Balatoni is, 24-25 fokos vízhőmérsékletre számíthatunk, ha valaki a horvát tengerpartot veszi célba. Ott is 36 fok körül alakulnak a napi csúcsok, a tengervize pedig 24-27 fokos arrafelé. Még mindig a 90-es évek, ez Lutrisha McNeil és az Ain't That Just The

92.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten itt Szolnokon FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál. A Reptárban szombaton Drone Day, egy nap a drónokról, a repülésről 10 órától. Summer Star Party a Tisza Ligeti élményfürdőben szombaton 14 órától Szingvikivel, 17 órától pedig Gájer Bálinttal. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Des és Azaria, de fellép még Nemozalány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban, jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Kálai Szandrás érkezik a 102.4 Best FM-en a MyB.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton. Tápió-Bicske több pontján is korlátozások mellett lehet közlekedni. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Beregfürdő térségében a 34-01-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 90-es évek elején éppen ilyenkor nyáron listavezető Angliában is az IMF dala. Mi ezzel folytatjuk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A 102.4 Best FM-en.
2: Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Kosarasoké a szolnoki belváros. Új parkoló és városi erdő épül. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Focktárs Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
3: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
2: Új fűnyíró traktor segíti a Szolnoki Turisztikai Központ zöld területeinek gondozását, írja a szoljon.hu. A több hektáros területet eddig főként kézi erővel tartották rendben, az új géppel azonban gyorsabban és hatékonyabban végezhetik el a munkát. A fűnyíró traktort két önkormányzati képviselő összesen 2 millió forintos támogatásából szerezték be. A fejlesztésnek köszönhetően könnyebb lesz karbantartani a parkot és a tábor környezetét, amelyet rendszeresen gyerekcsoportok és más látogatók is használnak. A támogatás részeként 10 sörpadot is beszereznek, hogy kényelmesebb környezet fogadja az érkezőket. A központ fenntartói további fejlesztéseket is terveznek. Zajlik a FIBA 3x3 Nemzetek Ligája szolnoki fordulója a tiszai hajósok terén. A szoljon.hu emlékeztetett, a jubileumi 10. Nemzetközi Kosárlabda Fesztiválon összesen 24 válogatott lép pályára 84 mérkőzésen. A torna olimpiai kvalifikációs pontokat ér, ezért fontos állomása a nemzetközi 3x3-as kosárlabdának. Szolnoki már 10. alkalommal adott hont a rendezvénynek. Első körben az U23-as válogatottak mérkőzéseit rendezik, majd július 31-e péntektől az U21-es csapatok veszik át a főszerepet. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedőt. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
2: A Fiumei úti iskola mellett megkezdődött egy új parkoló és közpark építése Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A beruházás során a korábbi faházak helyén 66 férőhelyes parkolót alakítanak ki, a terület közepére pedig egy miavaki erdőt telepítenek. Ez egy kis területű, sűrűn beültetett városi erdő, amely gyorsabban fejlődik a hagyományos erdőknél. A munkálatok várhatóan 10 hétig tartanak. A fejlesztéssel egyszerre szeretnék bővíteni a parkolási lehetőségeket és növelni a belváros zöld felületeit. Egy 79 éves nő mobiltelefonját lopta el egy férfi egy szolnoki bevásárlóközpontban. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, hogy az idősasszony elmondta az ismeretlennek, hogy a készülékét szervízbe viszi. A férfi ekkor felajánlotta, hogy segít beadni a telefont, elkérte azt, majd elfutott vele. A rendőrök rövid időn belül a helyszín közelében elfogták az 53 éves nagykörűi férfit. A mobiltelefon viszont megtalálták nála, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. A férfit lopás vétsége miatt hallgatták ki. Tovább csökkenhet a Tisza vízszintje a tartós szárazság miatt, tudta meg a szoljon.hu. A Tiszatóban is egyre kevesebb a víz, ezért a vízügy kiskörén kevesebb vizet enged tovább a folyóba. Emiatt Szolnoknál várhatóan új rekordot ér el az alacsony vízállás, amely akár mínusz 305 cm is lehet. A vízügy szerint a vízszintet fokozatosan csökkentik, hogy minél tovább megőrizzék a Tiszató vízkészletét. Ha közben több víz érkezik a folyóba, vagy műszaki probléma adódik, módosíthatják vagy leállíthatják az intézkedést. A hétfői erős szél miatt 23 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun-Szolnok megyében, tudatta a katasztrófavédelem. A károk 15 települést érintettek. A legtöbb helyen kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést, vagy udvarokra dőltek. Szolnokon 5, Jászberényben pedig 4 helyszínen dolgoztak a tűzoltók. Újszászon egy kidőlt fa elektromos vezetéket szakított le, Kisújszálláson távközlési kábel sérült meg, Törökszentmiklóson pedig egy parkoló autó rongálódott meg. A tűzoltók minden helyszínen megszüntették a veszélyt, személyi sérülés nem történt. Átmenetileg bezár több kulturális intézmény Túrkevén. A szoljon.hu összegezte, hogy a Madarász Károly Művelődési Ház, a Korda Sándor Színházterem és a Városi Könyvtár is nyári szünetet tart hétfőtől. A bezárás ideje alatt sem a könyvtár, sem a mozi vetítések, sem a művelődési ház programjai nem elérhetők. Az intézmények augusztus 9-én nyitnak újra, addig a dolgozók szabadságukat töltik. Jogerősen elítélték azt a 37 éves férfit, aki ittasson bombával fenyegetőzött Szolnokon, számolt be a szoljon.hu. A férfi telefonon azt állította, hogy bomba van a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban. A bejelentés miatt kiürítették a buszpályaudvart, a Pelikán bevásárlóközpontot és a polgármesteri hivatalt, de a rendőrök sehol sem találtak robbanó szerkezetet. A hamis riasztás miatt több mint 100 embernek kellett elhagynia az épületeket. A bíróság a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
5: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
2: Ma elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. Térségünkben nappal 32-34 fokos maximumokra számíthatunk, majd a hétvégére a közel 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Éjjel minimum 17-19 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Felejthetetlen a Grease, és annak zenéje 78-ban ilyenkor az amerikai albumlistát vezeti. A filmzene Olivia Newton-Johnnal és John Travoltával, 67-ben pedig a Doors áll az amerikai listán a Light My Fire-rel, később Bill Young is elénekelte a dalt. Most azonban Rihanna jön, és a Pondery Play.
1: 102.4 West FM.

Afrikai forróság érkezik a következő napokra a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap felhőtlen napos időre van kilátás. Csak egy-egy kósza felhő lehet az égen. Inkább a Dunántúlon élénkülhet meg majd a déli eszél. Holnap napközben 35 foknál is több lehet majd Szolnok környezetében. Szikrázó napsütéssel folytatódik majd a hét pénteken is. A reggeli hőmérséklet már 20 fok körül alakul, napközben pedig túléphetjük a 38 fokot. Esőre nincs kilátás, és pénteken már éppen hogy csak lengedezni fog a szél. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot a térségben, csupán az ország északnyugati részén lehet ennél alacsonyabb a hőmérséklet. A gomoly felhőkből egy-egy zápor zivatar előfordulhat, de ez nem lesz jelentős mennyiség. A déli eszél északnyugatira fordul, és ahogy említettem már, elérjük a 40 fokot is a térségben. A hétvége is perzselő napsütéssel telik majd, sőt a jövő hét eleje is. Szinte minden nap elérhetjük a 40 fok körüli maximumot, reggelente pedig 22-24 fok lesz majd a térségben. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete is emelkedett, ahogy a Balatoné is, 24-25 fokos vízhőmérsékletre számíthatunk. Ha valaki a horvát tengerpartot veszi célba, ott is 36 fok körül alakulnak a napi csúcsok, a tengervize pedig 24-27 fokos arrafelé. Too funky.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten itt Szolnokon FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál. A Reptárban szombaton Drone Day, egy nap a drónokról, a repülésről, 10 órától. Summer Star Party a Tisza ligeti élményfürdőben szombaton 14 órától Szingvikivel,

17 órától pedig Gájert Bálinttal. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szociármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban, jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. A karrier a 90-es években indult Anastasiával, és a One Day in Your Life-al folytatódik a szerda a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közmépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton. Tápió-Bicske több pontján is korlátozások mellett lehet közlekedni. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Beregfüdő térségében a 3401-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Mostanra ennyi, Fodor Attila vagyok. Tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, és indítom még a Follow the Flow dalát. Szól a porszem. Szert.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyakunkon a harmadfokú hőségriasztás, a vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
2: Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól keddél félig az országos tisztifőorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék.
1: Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna Extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz.
2: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet.
1: Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ FND-vel a második 60 percben.
0: Életünk leg

a Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: Mixben.
1: Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Startol a parlagfű szezon, hamarosan érkezik a hazai dinnye, éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra, a fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Románországos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Rögtön az elején. Na. Egy ilyen abszolút félreérthető, de tehát tudod, hogy miről van szó. Egy ilyen Effendis Milleres szendvicsbe benne vagy-e? Hogy... ma te, holnap a Miller, aztán holnap után megint te egy extrába.
3: Viccelsz, hát már
2: rákérdezek.
3: Nem is értem, miért kell ezt a kérdést feltenni.
2: Hát csak csináld. Csak csináld, és mondd közben a nevemet. Hát jó, mert csak a múlt hétvégén is valami program, meg jövő héten meg nyaralni fogsz.
3: De most még jó.
2: Jó van, akkor ezt csak tisztázzuk a legelején. Jó, tehát akkor ma is, meg holnap után is DJ Effendi, pop és rádiós lágerekkel. Egyelőre most a szokásos élőhelyeden, szerdán.
3: Igen, hát a hazosan megyek addig most.
2: Ahogy érzed.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: DJ FND.
1: Van az a többször emlegetett sorozat a YouTube-on, a DJ megcsinálja, azt hiszem, a híres klubhimnuszok, hogy hogyan és miként születtek meg, és ott mondta a Roger Sanchez, hogy ezt mondja, most már ott tart a történet, hogy jönnek oda párok, akik azt mondják, hogy 20 évvel ezelőtt ők erre a darra jöttek össze. És most otthon hagyták a gyereket, és most eljöttek megint bulizni, és hogy azt mondja, hogy ez valami elképesztő, hogy ő se gondolta volna, hogy ez a dal ez ekkorát fog menni, ugye ezt is többször talán elmondtuk ezt a történetet, hogy ő egy underground dalt szeretett volna még a készülő nagy lemezére csinálni, és akkor megtalálta ezt a Toto lemezt, akkor abból kivette a sample-t, és akkor megcsinálta gyakorlatilag az év legnagyobb klubhimnuszát.
2: Jó, igazi underground dal lett.
1: Abszolút, olyan underground lett, hogy ott romára játszották a rádiók is.
2: Azonnal világsláger lett kb. Vagy hát nem is azonnal, de az lett.
1: De az
2: egyébként újabb érdekes info a szcénából, ugye rég beszéltünk róla, hogy az Eric Prydz nem akarja lejátszani a Columbit most már a fellépésén. Most láttam, hogy fellépés, lejátszott a Columbit.
1: Na de hát várj, hát én ezt akarom neked most a hetek óta mondani. Na. Hát, hogy szeptember eleje jön az Eric Prydz.
2: Viszem a fiamat is.
1: Hát tudom, mert ezt
2: beszéltünk.
1: Hát ezt tudom, és azért mondom, hát ez szeptember 4, talán nem akarok hülyeséget mondani.
2: Na, majd megnézzük.
1: Óbudán.
2: Óbudán?
1: Aha. Na.
2: Hát ott a hely. Ott azért
1: piros betűs nap, hát ha még effendi valahol kimozdul, és
2: jól van.
1: Sok ember. Túlzásban esünk? Majd a Miller megint elviszük a fiatat. Majd elmesélni, milyen volt.

Love like I never had before. And it's still

0: Lendi.
1: Előre megbeszéltük ugyakkor ezt a hetet, hogy szerda meg péntek, te meg viszont mondtad, hogy már jövő héten cserébe meg nem leszel. Nyaralás lesz?
2: Igen, igen, igen, egy hét. Egy hét wellnessezés belföldön, igen. Igen. Hát két gyerek, ki tudod, milyen az családbarát.
1: Hát azt tudjuk, hogy az minden, csak nem wellness.
2: Hát igen.
1: De jó hangzik.
2: Ídról nyaraltatás, ugye, ahogy szoktuk mondani.
1: Van ilyen, ilyen standard hely, vagy így próbálkoztak mindig mással?
2: Tehát mindig máshol voltunk. Bár nekem a tavaly az nagyon tetszett, Visegrádon voltunk, és én mondtam, hogy...
1: És be se ugrottál, ott mész el előttünk, és nem... Effi!
2: Nem is gondoltam rá őszintén szóval.
1: Tudom, tehát te rengeteg mindenre nem gondolod. Tudom, tehát te arra sem gondolsz, hogy koncertekre kéne menni. Tehát tudom, ez de, a baj.
2: Most nem, mert arra gondolok, csak aztán nem megyek el.
1: Okay. Na igen.
2: Szóval egy nyaralás, és akkor de mégis másik helyet találtunk. Nagyon szimpatikus volt, jókat is olvastunk, jó videókat láttunk a helyről, úgyhogy bízom benne, hogy minden,
1: jó, de őszintén, nekem is van két gyerekem, tehát hogy azért nem mentek mindig ugyanarra a helyre, mert már nem megednek benneteket vissza.
2: Hát, ja, végül is igen. Igen, a tavaly az a sólyom röptetés az elég durván sült el, de nem akarok beszélni róla.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Akkor olyan nagyon nem is búcsúzom, mert hát akkor... Hát attól függ, mennyire vagy parti arc, lehet, hogy csak egyet kell aludnod, de inkább kettőt hivatalosan is.
2: Le se fekszem, tudom, hogy szoktak mondani, hogy annyiban...
1: Ha bírod?
2: Hát, 30 éve még ment.
1: Még bírtad, jó? Na, szóval, hogy akkor pénteken, hónap után, akkor a Night Shift Extrában is akkor DJ Effendi, pop és rádiós lágereket fog pörgetni, úgyhogy akkor nem sokára találkozunk.
2: Így is van.
1: Hello, hello.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit eszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyó vízszintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges.
2: Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiunkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság érzi, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet.
1: Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban.
2: Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hát ennyi utasítást egy óra alatt, lobbancs lángra, mondd a nevem, tedd fel a kezed az égbe. Flip the script, throw your hands in the air, természetesen erről van szó, meg a Say My Name-ről, mert ugye a Destiny's Child is érkezik a következő órában, meg a Take That, a Relight My Fire-rel, és egy Westlife Uptown Girl, ezzel indulunk.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb pletykák Madonna jövő évi turnéjával kapcsolatban az, hogy nem lesz turné. Viszont állítólag egyetlen európai helyszínen lesz majd koncertje, a londoni Hyde Parkban, viszont rögtön egymás után három este, mert hogy ilyet még senki nem csinált. Jön a Give It To Me, te Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton, és szerintem már mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy a grupam a környékén ilyenkor egész nap tilos megállni, reggel 6-tól 7-félig, Albert Flórián út, Bláthi Otto utca, és a többi, és a többi, és ráadásul délután 3-tól 7-félig még szakaszos és időszakos lezárásokra is kell számítani.

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem öntözik a lábukat. Már Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
2: A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznak. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfűvirágpor a leggyakrabban orrfolyás tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat, a battai sugár Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s, jön a Connected, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék egészen jövő hét szerdáig. Centire pontosan mindig ugyanolyan időjárás lesz. Nagyjából már ma is ebből kaptunk egy kis ízelítőt, de hát az igazán rock and roll nyár az majd holnap tér vissza. És mondom még egyszer, jövő szerdáig 38-40 fokos nappali maximumra lehet számítani, szél és csapadék nélkül.

Best of a legjobb zenék, 7 év, 3 nagylemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Beste fel a legjobb zenék, a The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a Korond-patak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Rap és hip-hop szerelmesek, tietek lesz a következő óra, minden túlzás nélkül állíthatom. Érkezik majd Warren G a Regulator, itt lesz Alia, a Try Again-nel jön Subbase Monster a négy ütemmel, Busta Rhymes hozza Mariah Carey-t és az I Know What You Want-ot, de még lesz Dalunis I Got Five On It és 50 Cent Candy Shop is, mindez a következő órában.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen népsorba is megtiszteltetés. Szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt and Pepper. Jön a regular.

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en. Been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat.

Best FM a legjobb zenék. 23. októberében járt itt utoljára 50 Cent Budapesten, és akkor az előzenekarra a most érkező Busta Rhymes volt. Vele kapcsolatban pedig volt mindenkinek egy kérdés a fejében, hogy vajon ezt a dalt Busta Rhymes hát mennyire tartja a saját életművel részének. Hát mindenki megkapta rá a választ. Persze, hogy nem hagyta ki a repertoárban, és persze, hogy ezt énekelték a leghangosabban a Pap Lászlóban. Jön az I

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A régi sulibulikból meg a tini diszkokból a lassúzós blokk még megvan? Hát elég sok odapasszoló szám érkezik a mai utolsó 60 percben. Jön Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, itt lesz majd a Spice Girls a Viva Forever-re, jön Show Lyman, You Might Need Somebody, illetve Zsarul, a Shantival és az Always On Time-mal, a Blue és a One Love után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész

Best FM a legjobb zenék, Have a Nice Day, ezt majd holnapra kívánom mindenkinek, mára meg jó éjszakát. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a Nightshift. Holnap csütörtökön 120 percnyi dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. Jön a Bon Jovi-nek, megyek, jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?